0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM. Щодня з вами.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a felt

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.2 Йодин FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjana 102. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Dim 92, Dio Dim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma Ukrajnában a krími tatár népirtás áldozatainak emléknapját és a krími tatár nép jogaiért folytatott küzdelem napját tartják.
3: Сьогодні в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Május 18-án, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 18 травня, понеділок. В ефірі новини, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Útjavítási munkálatok zajlanak Beregszázban, a Bogdány-Melnicki úton, a vasúti átkelőt követő szakaszon. A munkálatok miatt az érintett útrészen a forgalom jelenleg egy sávon halad, ezért az arra közlekedő járművezetőket fokozott óvatosságra kérik.
3: У Берегові ремонтують вулицю Богдана Хмельницького на ділянці дороги після залізничного переїзду. У зв'язку з цим рух на цій ділянці дороги наразі здійснюється однією смугою. Водіїв просять бути особливо уважними та обережними.
2: Az ukrán miniszteri kabinet eltörölte a határátlépési korlátozásokat minden nő számára kivétel nélkül, függetlenül attól, milyen tisztséget töltenek be, jelentette be Julija Sviridenko ukrán miniszterelnök. Mint ismeretes, a kormány május elején már feloldotta a külföldre utazási korlátozásokat a női tisztviselők egy meghatározott csoportja számára. Akkor még hangsúlyozták, hogy a változtatások nem érintik az állam legmagasabb rangú vezetőit és a kulcsfontosságú állami szervek irányítóit. Az elmúlt napokban azonban Julija Sviridenko Telegram csatornáján közölte, hogy a kormány minden nő esetében megszünteti a határátlépési korlátozásokat, függetlenül attól, hogy állami szerveknél, önkormányzatoknál, állami vállalatoknál vagy bíróságokon dolgoznak.
3: Кабінет міністрів України скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Як повідомлялося, на початку травня уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць. Тоді зазначалося, що зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади. Проте цими днями прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах, написала Свириденко в телеграм-каналі.
2: A Biopharma új gyógyszergyára, az első gyártási szakasz elindítására készül Ungváron. Az egyedülálló vállalat Európa egyik legnagyobb gyógyszeripari és immunbiológiai készítményeket előállító üzemévé válhat. A tervek szerint

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Istentisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyédes atyánk, köszönjük te néked, hogy ismét hozzád jöhetünk. Köszönjük a minősített alkalmakat, amikor azt készíted el számunkra, hogy jelenlétedben újra és újra életünket oda tegyük te eléd, és engedjük azt, hogy a te szavad az átjárva életünket felszínre hozza mindazt, ami nem te tőled való, és megáldja mindazt, ami tőled való. Kérünk, engedd ma reggel is, hogy a te szent lelked így vegyen bennünket körül, így munkálkodjon bennünk, hogy a te szavad megelevenedjen az életünkben. Kérünk hát, Urunk, légy itt közöttünk, áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetséges szakaszból olvasom, Pál apostol Rómabeliekhez írott leveléből, a 11. részből, az első 10 versből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Mondom tehát, avagy elvetette-e Isten az ő népét? Távol legyen, én is izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benjamin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok, mit mond az írás illésről, amint könyörög Istenhez Izrael ellen mondván? Uram, a te prófétáidat megölték, a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Micsoda tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg. Választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, az Isten kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, minden mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá, megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátokat mindenkorra görbítsd meg. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Talán nekünk már nem akkora kérdés, mint Jézus idejében, az, hogy zsidókból lett keresztények, zsidók, egyáltalán az ő kapcsolatuk. Bizonyára egy római gyülekezetben is, ahol voltak pogány keresztjének, voltak zsidó keresztjének, bizonyára ott is valamilyen formában előjött ez a kérdés. De úgy szerte, mivel nem csak egy gyülekezetnek, nem csak a rómaiaknak van írva ez a levél, hanem bizonyára Isten szent lelke által köztudott volt, hogy minden ilyen jellegű levél az sok gyülekezethez eljut, vagy mai napra nézve már több millióan is olvashatják. Tehát ebből kifolyólag talán jó ezt megfogalmazni magunknak, hogy az, amiről itt Pál beszél, ha akkor egy nagyon konkrét kérdésre való válasz, mégis az üzenete nem változott. Az üzenete mai nap élő keresztény emberekként is ugyanolyan fontossá válhat, hogyha az ember úgy olvassa Isten igéjét, hogy e mai nap is mit akar Isten nekünk mondani. Ugye Pál az előző két fejezetben, a 9. és 10. fejezetben beszél a zsidóságnak a múltjáról, jelenjéről, és a 14. fejezetben, a mostaniban pedig, majd fogjuk látni a következő versekben még jobban kibontva, ez pedig a zsidóság jövőjéről beszél. De mi közünk nekünk mindehez? Tehát az, hogy van egy nemzet, akivel kapcsolatosan jövőről beszél az Isten igéje, miben érint ez minket? És bizonyára, hogyha körülnézünk, és úgy értelmezzük a dolgokat, akkor nagyon sokakban ráadásul ellenszenvet is vált ki, hogy miért a zsidókról beszél. Miben érinthet bennünket a zsidó? És azt is látnunk kell, nagyon sok esetben van egy bizonyos irigység is, és hadd mondjam azt, hogy egy szent irigység, mert nagyon sok pogány kultúrkeresztjén fogalmazza meg azt, hogy mennyire nem igazságos az, hogy pont a zsidók. És ebből jönnek olyan következtetések, hogy szinte meg is vetik. Sőt, nézzük végig a történelmet, azt láthatjuk, hogy Ábrahámtól kezdve, ahogy elindul, mint nép, mint kiválasztott nép, már rögtön Ábrahámnál, meg Izsáknál is azt látjuk, hogy a környező királyok már irigykedve tekintenek rájuk. És számon kérik, vagy ellene mennek. És ez végig vonul a történelmen, mert egy olyan nép, kedves testvérek, akár tetszik, akár nem, akiken keresztül szemlélhetjük azt, hogy az Isten kicsoda. Hogy megvan a szuverenitása, megvan a hatalma, hogy egy kegyelmes Isten. Egyáltalán ezen a népen keresztül láthatjuk azt, hogy az Isten hogyan munkálkodik. És ezért, bár valóban Jézus Krisztus eljövetelével a hangsúly ilyen szempontból, ami volt Jézus Krisztus eljöveteléig a zsidóságon, a hangsúly ilyen értelemben eltolódik, áttevődik, de nem jelenti azt, hogy elvetettek, félre tettek, hanem más hangsúlyt kapott a zsidóság. Nem beszélve arról, hogy sokan azt is megfogalmazzák, hogy tulajdonképpen a mai napra is a zsidó nép egy olyan jele az Istennek, ami most is Istenről beszél, csodákról beszél. Bár sok mindennel nem értünk egyet, sok minden mai világban olyan elfogadhatatlan, de mégis, hogyha úgy őszintén belegondolunk, akkor látva az ő történelmüket, akkor azt fogalmazhatjuk meg, hogy mégis az Isten rajtuk keresztül valami félelmetes dolgokat tud bemutatni. Épp az elmúlt napokban beszélgettünk Ukrajnában lévő zsidóságról, és hát olyan megdöbbentő, hogy az ortodox zsidók részéről is milyen kijelentések vannak Ukrajnával kapcsolatosan. Tehát egy biztos, hogy az, hogy Pál apostol beszél róluk, nem veszti értelmét a mai napra nézve sem. Így jutunk el tehát a mai napi igényben oda, hogy azzal kezdi Pál, hogy ennek alapján tehát elvetette Isten az ő népét. Kérdésként teszi fel, mert azért gondoljunk bele, hogy egy Pál apostol, aki egy nagyon erőteljes zsidó alapokon áll, farizeusként, Gamáliel lábainál növekedve, tanulva, aki farizeusként legradikálisabb vonalhoz tartozik, aki tényleg önszántából kezdi el üldözni a keresztényeket, mert hogy a törvényt, mert hogy az Istentől védeni akarja. Tehát ez az ember eljut odáig, hogy feltegye kérdésként, hogy akkor el van vetve a zsidóság? És úgy kiderül, hogy azért bármennyire Pál apostol mondja ezt, azért ő nagyon jó tisztában van vele, hogy ha ő vele, akinek ilyen múltja van, megtörténhetett, hogy Jézus

pogányok felé, hogy szinte teljesen elhalványul a zsidóságnak a kérdése, tehát hajlamos ilyen esetben ilyen radikális válaszokat adni az adott helyzetre. Csak gondoljunk a reformáció idejére, amikor katolikus egyházban elindul először is annak a gondolata, hogy sok minden nincs rendjén, és bár Lutherék sem kiválni akarnak, hanem csak azt mondani, hogy ez nem jó, ezzel kezdjünk valamit, menjünk az Istenhez, menjünk vissza. És ugye megtörténik úgymond a szakadás, a kilépés, és ennek a nagy hevében, tehát félelmetes látni, hogy visszatérve a Szentíráshoz, mik tudnak megtörténni. Épp nemrég voltam Svájcban, ott szolgáltam a gyülekezetekben, és ott voltunk olyan helyeken is, ahol több száz anabaptistát folytottak bele a vízbe. Vagy gondoljunk egy nagy perre, ami Calvin idejében történik, amikor mágiára küldenek valakit. Támogatva Calvin is. Vagy egy Luther Márton, aki a parasztháborút támogatja. Tehát ezek mind-mind úgy érthetők meg, hogy látnunk kell, hogy annak a hevében, amikor nagyon radikálisan szembe kell menni valamivel, akkor ennek van egy ilyen érzelmi hulláma és következménye. És az, amikor Jézus Krisztus feltámadása után elindul a kereszténység a pogányok irányába is, akkor ennek a hevében nagyon könnyen ki tudták mondani azt, hogy hát akkor csak a pogányok. És ezért fontos látnunk, hogy a Szentírásban ott van erőteljesen a párbeszéd, a Péter-Pál összeütközés, pogányok, zsidóknak a keresztény útja, mit is jelent, törvény, cselekedet. Tehát ennek a hevében nagyon könnyen radikalizálódhatott volna tulajdonképpen a kereszténység is, de jó látni azt, hogy valóban az egyház az nem csak az embereken múlik. Ez számomra mindig egy nagyon-nagyon fontos bátorítás, mert ha magamra gondolok, hogy ebben a gyülekezetben 20-akárhány éven keresztül, bár Isten szolgájaként itt lehettem, de ha én rajtam múlott volna, akkor már rég vége lett volna, vagy elszavartak volna, vagy bezáródott volna a templom. Ha te rajtad, én rajtam múlik csak. Nem jelenti az, hogy az Isten ne akarna bennünket használni, ne gondolkodna bennünk, de egy biztos, hogy ha az Isten munkálkodik, akkor még a legradikálisabb lépések is javunká tudnak formálódni. Tehát visszatérve az ige szakaszunkhoz, felteszi Pál, hogy mindazt, amit látunk, amit tapasztalunk, hogy az Isten hogy fordult a pogányok felé, és hogy indult el a Szentlélek által egy egészen új világ, akkor ez azt jelenteni, hogy a zsidóság el van vetve, azt mondja, távol legyen. Ugyanebben én is benne vagyok. És ez mindig azért nagyon fontos, kedves testvérek, hogy ne másokat próbáljunk megítélgetni, hanem magunkból induljunk ki. Ha én rajtam könyörült az Isten, akkor van olyan valaki, aki nem könyörülhetne? Ha engem megmentett az Isten, akkor van olyan valaki, akit nem tudna megmenteni? Tehát visszafordítva mindig abból induljunk ki, hogyha én velem ez megtörténhetett, ha velem ezt megtehette az Isten, akkor nincs lehetetlen számára. Akkor minden lehetséges mindenki irányába. És hoz is egy példát, tipikusan arra reagálva, hogy radikális következtetés hová vezethet. És hozza itt Illés esetében emlékezzünk vissza, mi történik, azt látjuk, hogy hatalmas, nagy, átélt esemény, amikor több száz Baál, Asera proféta felsül, és ennek következtében szikláról ledobják őket, és azt lehetne mondani, hogy az Izrael népe megtisztult, és innentől kezdve, mivel nincsenek Baál proféták, Asera proféták, innentől kezdve helyreáll minden. És akkor jön a következő hír, hogy Jézabel
halálra keresi, azt üzeni Illésnek, hogy amit te

0: tettél a Baál profétákkal, azt teszem veled. És akkor ugye ez rászakad Illésre, Illés úgymond majd, hogy nem depresszióba esve elindul, menekül, átértékel, és akkor találkozik az Istennel. És akkor az Isten azt kérdezi tőle, hogy de mit keresel itt Illés? És akkor nagy az én busulásom, mert hogy minden prófétádat megöltek, csak egyedül maradtam én, és még engem is halálra keresnek. És akkor azt mondja az Isten neki, hogy jó, akkor gyere, megjelenek előtted, majd megmutatom neked, hogy ki is vagyok én. Te arra tekintesz, hogy te mit látsz, ki vagy te, megmutatom, hogy ki vagyok én. És befedezve Illést, újra jön a kérdés, mit csinálsz itt, Illés? Hát, hogy nekem nagy a busulásom, mert hát mindenki meghalt, egyedül vagyok. És amikor megjelenik az Isten neki, akkor úgy kiderül, hogy hát nem egyedül vagy. Az, amit te látsz, az, amit te tapasztalsz, az jöhet egy radikális következtetés belőle, de egy dologról ne felejtkezz el. Nem látsz mindent, nem tudsz mindent. Az, amit az Isten cselekszik, aki az Isten, merj erre bizalommal ráépíteni és tekinteni. Sok mindenben bezáródnak, erőtlenné válsz. Sok mindenben úgy tűnik, hogy nincs kiút, lehetetlen. Merj arra tekinteni, hogy ki vagyok én. Hogy nekem gondom van az én népemre. És maradt 7000 proféta. És az a 7000 proféta, akiről te nem tudsz, azok nem hajtottak téged, azok ott vannak. És ezzel a példával is Pál apostol arra hívja fel a figyelmet, hogy sokszor az, amit mi látunk, tapasztalunk, nagyon könnyen radikális következtetést vonunk le belőle, de arra próbál biztatni bennünket, hogy merjük úgy látni az élő Istent, aki sokkal nagyobb annál, mint mi azt akár emberi észre is felfoghatnánk. És ugye ebből a példából is azt hozza le, hogy úgy tűnhet, mivel ilyen nagy ajtót nyitott a pogányok felé az Úristen, mint hogyha a zsidók semmibe vette volna őket, az Isten nem. Azt mondja, igen, megnyílt az ajtó, de ugyanúgy van helye a zsidóságnak is benne. Sőt, ad is rá egy választ, hogy ez a megnyílt ajtó egy más megvilágításba helyezi az ember és Isten kapcsolatát. Eddig, azt mondja, a cselekedetek alapján, a törvénynek engedelmeskedés alapján tekintett az Isten az ő népére. Innentől kezdve pedig azt mondja, a kegyelmi kiválasztás. És a kegyelmi kiválasztás által fér bele a pogány ember. És ezt újra jó ízlelgessétek-e mai nap. Az, hogy itt Kárpátalján is ma élő emberekként mi keresztjének lehetünk, ez a kegyelmi kiválasztásnak köszönhető. Ha a törvény talaján állnánk még, szóba se jöhetnénk. De a kegyelmi kiválasztás alapján megnyílva minden nemzet belefér. A kérdés az, hogy ezzel a kegyelmi kiválasztással mit kezdek én? És az is fontos a másik oldala, hogy ebben a kegyelmi kiválasztásban, azt mondja, a zsidók is benne vannak. Tudva azt, hogy van a kegyelmi kiválasztás kairoszában egy olyan idő, amikor lepel van a zsidóság szemén. De ennek ellenére, hogy lepel van, ennek ellenére itt vagyok én izraelitaként. És vannak mások is, akik zsidókként a kegyelmi kiválasztást megismerve. Vagy talán leegyszerűsítve hadd mondjam azt, hogy innentől kezdve a zsidó ember számára is egyetlen egy lehetőség, hogy a radikális látásból megismerje a kegyelmi kiválasztást, ennek egyetlen egy útja van, a Jézus Krisztussal való találkozás. És fontos látni, hogy Pál azért ismerhette meg a kegyelemnek a szövetségét, az ajándékát, mert találkozott Jézus Krisztussal. És innentől kezdve pogány, zsidó, vagy bármilyen, egyetlen egy út létezik, találkozni Jézus Krisztussal. És a vele való találkozás által kerül helyére az életem, a látásom, az értelmezésem. Találkozás nélkül lepel van továbbra is, a zsidó emberen is, és a pogány emberen is. Találkozás nélkül a legnagyobb vallásos ember is. Ha valakiről, de egy zsidó emberről elmondhatjuk, hogy milyen módon vallásos, és hogy tartotta meg, tartja meg a törvények aprólékos részleteit. Sokszor említettem már, hogy a törvény alapján mennyire tudott radikalizálódni a törvény értelmezése, amikor napi járóföld kérdéséről van szó, hogy egy Budapesten élő zsidó ember ahhoz, hogy napi járóföldet meg tudja tenni, és lehetetlen lenne, akkor a villamosra felülve visz egy kis üveget, és vizet önt maga alá, és abba ül bele. Mert innentől kezdve nem járó föld, mert hogy víz van alatta. Tehát, hogy ennyire aprólékosan azon törik a fejüket, hogy a törvénynek hogy feleljenek meg. És bármennyire ott van ez az erőlködés, ez a teljesítmény, ez a megfelelés, tehát Jézus Krisztus eljövetele után bármilyen vallásos teljesítmény is kevés, semmivé válik, ha nincs Jézus Krisztussal való találkozás. És ez érvényes nem csak a legvallásosabb zsidó emberre, érvényes a legvallásosabb református emberre is. Ha nincs találkozás Jézus Krisztussal, akkor egy hiába való üres út az, amit megteszel. És ahogy a reformátusra, ugyanúgy más emberre is. Minden emberre nézve egyetlen egy út létezik, Jézus Krisztus. És mivel Jézus Krisztus útja létezik, tehát itt van tulajdonképpen a nagy szerepe az életednek, az én életemnek. Mert ahogy itt Pál miért beszél a zsidóságról, elvetéséről, kegyelembefogadásáról? Mert tudja, hogy Jézus Krisztus személyének a megismerése micsoda lehetőség és micsoda ajándéka az Istennek. Te tudod, hogy milyen ajándéka az Istennek Jézus Krisztus számodra? Úgy, hogy közben másoknak nincs kiút, nincs megoldás. Ha tudod, akkor ennek a felismerése, ennek a megtapasztalása, ennek a bizonyossága, akkor a mai nap is arra késztet, hogy minél többen megtudják rajtad keresztül. Hát én ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy legyünk ilyen formában Istennek eszközei. Amen. Urunk, olyan félelmetes, megdöbbentő azzal szembesülni a mai reggel is, hogy a te szavadnak micsoda súlya van. Amikor úgy visszacseng előttünk az, hogy ha a cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, és ha kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. És bár nemzetek kérdése van itt előttünk, Urunk, a kiválasztott néped, de ezek azok a szavak, amelyek talán úgy különösképpen is úgy szembesítenek bennünket is, hogy hányszor tevődik hangsúly a mi cselekedeteinkre, teljesítményeinkre, üzletelésünkre te veled. Bocsáss meg nekünk, és engedd, hogy a mai nap is a kegyelemnek a mélysége járja át az életünket. Hogy újra és újra felfedezzük azt, hogy ebben a mi részünk, ami alapján elvárhatnánk te tőled, kikényszeríthetnénk te tőled, az nullával egyenlő. De köszönjük, hogy te felragyogtattad a kegyelmet, és megmutattad azt, hogy te nem arra tekintesz, hogy mi van mögöttünk, hanem arra hívsz, hogy legyen jövőnk veled. Kérünk, így munkálkodj bennünk a mai nap is, és hadd tudjunk rád tekinteni, téged követni, és neked eszközeid lenni. Kérünk, hallgass meg, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szentelje meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Palackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim 92.2. Jodim FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszluhacsám, továsoljú Váhenóved a sportó. Szerda este május 20-án Isztambulra figyel a futballvilág, ugyanis ekkor rendezik az Európa Liga döntőit. A Besiktás Parkban a történet első európai kupa döntőjére készülő Freiburg csap össze az Aston Villával. A tétóriási, a patinás trófea mellett az automatikus bajnokok ligája fő táblatét. A Freiburg remek formában van. Az Aston Villa mellett viszont a hatalmas rutin szól, hiszen a kispadjukon azaz Unai Emery ül, aki korábban már négyszer is megnyerte ezt a sorozatot. Külön érdekesség, hogy a szigorú török reklámszabályok miatt az angolok nem viselhetik a mezükön a főszponzoruk logóját, így a saját jótékonysági alapítványuk feliratával futnak majd ki a gyepre. Uszeradut beciátó travnya uvahajcó futbolino svitu budapröküta do Stambula. Až sa met, to divit budete finál Lihy Evropy. Na stadioni Besiktas Park, Freiburg, jaký v perše u svojí historii vyšel do finálu Eurokupka, zídejte v pojedinku s Aston Villou. Stavke veličezni, okrem prestižného trofeju, na konu stavit automatična podívka do grupovou etapu Lihy Čempionov. Freiburg перебуває у чудовій формі. Натомість на боці Aston Villa колосальний досвід, адже на їхньому тренерському містку перебуває Unai Emery, який раніше вже 4 рази вигравав цей турнір. Цікава деталь, через суворі правила реклами в Туреччині англійці не зможуть вийти на поле з логотипом свого головного спонсора на футболках. Тому вони зіграють у формі з написом власного благодійного фонду. Szombaton este a nehéz súlyú ökölvívás királya Oleksandr Usyk is szorítóba lép, ráadásul nem mindennapi körülmények között. Az összecsapást egy egészen lenyűgöző és történelmi helyszínen, az egyiptomi gizai piramisok lábánál rendezik, ahol a holland kickbox legendával Rico Verhoevennal mérkőzik meg. A rendkívüli crossover mérkőzés tétje Usyk WBC nehéz súlyú világbajnoki höve lesz. A gála programja szombaton kora este indul, a két óriás összecsapása és a ringbe vonulás pedig késő este 23 óra körül várható. У суботу ввечері король надважкої ваги Олександр Усик вийде на ринг. Поєдинок відбудеться в неймовірному та історичному місці біля підніжжя єгипетських пірамід у Гізі, де він змагатиметься з легендою голландського кікбоксингу Ріко Верхувеном. Ставкою в цьому надзвичайному кросовер-матчі буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі, який належить Усику. Програма вечора боксу розпочнеться в суботу ввечері, а протистояння двох гігантів та їхній вихід на ринг очікується пізно ввечері, близько опівночі. A hétvégén érkezik a Formula 1 kanadai nagydíj. A mezőny Montrealba érkezik, és a tengeren túli idő eltolódás miatt igazi esti programot kapnak a szurkolók. Pénteken 18.30-kor szabad edzéssel, majd 22.30-kor a sprint kvalifikációval indul a hétvégén. Szombaton 18 órakor rendezik a sprint futamot, míg a hivatalos időmérő edzés 22 órakor startol. A vasárnapi főfutam szintén 22 órakor veszi kezdetét. Усереду в Стамбулі відбудеться фінал Ліги Європи. Фрайбург зустрінеться з Астон Віллою. А вже на вихідних на вболівальників чекає гран-прі Канади Формули 1. Пелотон прибуває до Монреаля. І через різницю у часі європейські фанати отримують справжню вечірню програму. У п'ятницю о 19.30 стартує перше тренування. О 23.30 – спринт кваліфікація. У суботу о 19.00 відбудеться спринт, а офіційна кваліфікація розпочнеться о 23.00. Неділя завершиться головною гонкою старту 23.00 за київським часом. Спортхіреньки hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. május 18-a 10 után 13 perccel köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsora, ez pedig a hétfő adásunk. Ma Ukrajnában a krimi tatár népírtás áldozatának emléknapja, a krimi tatár nép jogaért folytatott küzdelmnek a napját tartják szerte Ukrajnában.
6: Üdvözlök én is minden kedves rádió hallgatót, úgy néz ki, hogy egy újabb hétbe kezdünk bele. Az évnek a 238. napja kezdődött el, és hát úgy néz ki, hogy a fagyos szenteket magunk mögött tudva némi felmelegedés várható majd az elkövetkezendő hétbe. Ha minden jól megy, akkor hétvégére akár plusz 26, plusz 27 fokot is várhatunk majd. Kezdünk újra belelendülni a nyárba, hiszen májusnak a közepét magunk mögött hagytuk, úgyhogy lassan visszaszámlálás a vakációra is.
5: Igen, tenni délután olyan meleg volt, mint hogyha a strand időszak lett volna, és én eltelt egy másfél óra, és rendesen Jackie-ben fáztam ugyanazon a területen, úgyhogy megkökent, hogy egyszer nyár van, egyszer meg tél, de ma reggel is az a hideg ezért fel igényelte a kabátot, sőt én még a sapkát is szívesen felvettem volna ma reggel, de hát ez egy ilyen időszak. De az eső is megérkezik hozzánk, feltetőleg a héten még sok csapadékon is találkozhatunk, illetve a hétvége az érdemes megemlítenünk, hogy nagyon sok ünnep volt, családi ünnep, illetve közösségben ünnepet, meg a konfirmációs bizonyságtételek, fogadalomtételek hangzottak el, nagyon sok kárpátaljai református közösségben, így aztán jó volt látni mindenütt, akár Beregszászban, Balazsén, de szerte kárpátaljai különböző református közösségében, hogy az a fogadalomtétel egyfajta ünnepet fényt hozott a szürke hétköznapokban, mert itt a pünkösd előtti időszakban ezek a legfontosabb pillanatok a közösségek számára.
6: Igen, lassan 50 napra járunk húsvétnak az ünnepétől, az 50. napon pünkösd ünnepe köszönt majd ránk, és addig, aki lelkileg szeretne ráhangolódni, bűnbánati alkalmak várják. Beregszászban reggel 8 órától, illetve délután 17 órától kezdődnek az alkalmak.
5: Ezt a rádióban, ahogy megszokhattátok, közvetítjük is, csúszott élőben, azaz 18 óra után hangzanak el az esti bűnbánati alkalmak, hogy aztán így módon is lehet csatlakozni a műsorhoz.
6: Mai napon az Alexandrák és az Erikek ünnepelnek, Isten éhezesse őket neve napjuk alkalmából.
5: Igen, nekünk két rádiós munkatársunk is, Barkaszi Erik és Barkaszi Alexandra is ezen a névnapon alkalmából ünnepel, így a széteren
6: családi
5: keresztül
6: névnap.
5: Köszöntjük őket. Meg letudták hamar ezt a dolgot, ez így nagyon izgalmasan hangzik, de boldog ünnepet kívánok mind a kettőtök számára. Fontos megjegyezni, hogy Beregszászban a hírben hallottátok, hogy zújtjavítási munkákat kezdtek el a Bogdán-Khmelnicki utcán, és volt sikeres fotós vissza megerősítésünk is, valóban kezdik a ezen szakasznak, a vasút utáni részének a felmarását. Ugye ez egy hosszabb projektnek a első része, ha sikerül most az aszfaltot felmarni, az szerintem már minőségben javítaná ennek a szakasznak a járhatóságát. Ugye itt egy hullámos részről beszélünk, nem is igazából a kátyuk, amely jelentősen meghatározok, bár egy-kettő az is van gigantikusan, de ez maga ez a hullám, amely igazából a kisautóknál életveszélyes szituációkat adnak ki, azért egyszerűen összetörje az alját, hogyha nem figyelsz, vagy képes fennakadni, na ezeket próbálják most eltávolítani.
6: Igen, biciklivel még nagyszerűen tudsz ott mellettük vagy köztük közlekedni, de valóban volt már egy-két olyan hullámszakasz, ahol én is attól tartottam, hogy egy alacsonyabb kerékméretű autó az egyszerűen hát úgy fennakad, és hát mintha zátonyra futna a tengerről beszélgetnénk. A hullám megvan, végül is aszfaltból készült el a hullám, nagy valószínűség a nyár, illetve a 40 tonnás kamionok, azok mindent megtettek azért, hogy ez a fajta domborzati jelenség ez megjelenjen.
5: Igen, és talán ez lesz a fél segély abban a fél mankó, hogy ezt letakarítják a tetejéről, akkor még nincs is időnk, az volt meg pénzünk, de legalább egy fokkal jobban járható lesz majd ez a szakasz. Így aztán ebben a munkát idő alatt viszont ezen a szakaszon mindenképpen érdemes forgalommódosulással számolni, itt félpályás út lezárás van, vezessünk óvatosan, figyeljünk oda egymásra, és akár legyünk nagyon türelemmel, mert van erre szükség. Május 25-én hétfőn pünkösd van, már mint hogy vasárnap és hétfőn is, így aztán több intézmény zárva tart, a beregszászi konzulátus is zárt kapukkal. Az van ebben az időszakban mindenképpen jeleznék, hogy ilyenkor ne keressék őket, már húsvét után nem pünkösd, után kedden mindenképpen nyitják majd a kapukat.
6: Igen, és hogyha valaki életének a legfontosabb dolgát szeretné bemutatni a nagy érdeműnek, akkor jelenleg úgy néz ki, hogy van rá egy pályázati lehetőség, méghozzá kisfilm és fotópályázatnak a keretében június 20-áig tart a kiírás.
5: érdemes mindenképpen regisztrálni, illetve fontos megjegyezni, hogy a bőbb információt a Kárpátaljai Magyar Filmgyártás Alapítványnak a Facebook oldalán találhattok, kisfilm és fotópályázat 2026, beadási határidő június 20-a.
6: Egy perces videóknak az elkészítését várják, és az nagyon fontos, hogy az ifjúságnak a személynek a tükrén keresztül szeretnének betekintést erre nyerni, úgyhogy 8 és 18 év közötti pályázóknak az alkotásait várják.
5: Ha láttok balesetet, ha határinformációtok van, mindenképpen írjátok meg 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, egészen 12 óráig vagyunk veletek, és akár hozzászóltok a témáinkhoz, illetve kérdezhettek a beszélgető társainktól. Ebben a két órában két meghívott vendéggel szeretnénk kedveskedni a számotokra, perceken belül Lő Dár Jennő, a görögkatolikus ifjúsági szervezet elnöke érkezik hozzánk, témánk pedig a Szent Margit program, illetve a görögkatolikus ifjúsági szervezetnek a munkája, tevékenysége, céljai, mert a hétvégén adták át a Szent Margit programnak egyik pályázati részét, így aztán a támogatók és a támogatottak találkozhattak egy rendezvény keretén belül. Erről is kérdezzük majd, illetve Kampó Ildikó, a Beregszászi Zrínyi Ilona Lícium igazgatónőjét várjuk stúdium kerekasztalához, az intézmény működését szeretném bemutatni itt az éteren keresztül a rádióhallgatók számára.
6: Szóhodnyisnyi hosszínási peredácsi Jenő Lődár, Holovák, Rekokatolickai Molodzsnoi Orhanizácii, tá Ildikó Kampó, direktorka Berehívszko Holicejú imenyi Ilona Zrínyi.
5: A háttérben az Én apám szól, Pápai Jóci énekel, 10 óra 21 perc van, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szépet tartsa felünk, jövünk vissza!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92 i 1 FM.
2: Tízóra 32 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, az FM 92.1-en a különkedes hétfőadása, és akik livestreamen van a felünk, láthatják, hogy nem vagyunk adásban egyedül.
3: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Lődár Jenőt, a Görög Katolikus Ifjúsági Szervezet elnökét, és Kovács Nikolettet, az Ortutai Központ munkatársát, a Szent Margit Plusz program ösztöndíjatását. Сьогодні з нами у студії Яни Людар, голова греко-католицької молодіжної організації, та Ніколет Ковач, співпрацівник Центру імені Ортутая, стипендіат програми «Свята Маргарита Плюс». Істе гузот бенетекет.
4: Köszönjük szépen lehetőséget.
5: Köszönjük, mi is örülünk, hogy itt lehetünk.
2: A hétvégén adták át a Szent Margit Plusz programnak a támogatását, amelyben 29 fiatal kapott ösztöndíjat, így egy új szeletében a Szent Margit egy bővülés, bővített változatában újabb emberek vannak támogatva. Mit kell tudnak a projektnek ezen részéről, és magáról a Szent Margit programnak a hátteréről?
4: A Szent Margit Program Plusz azt azért is hoztuk létre, mert évekkel ezelőtt már megfogalmazódott az az igény, hogy a támogatók egy jelentős része szeretné az idősebb fiatalokat is támogatni, akikkel már eleve volt egy kapcsolat a Szent Margit programon belül, és nem csak, hanem kiderült, hogy közben azokat is szívesen támogatják, akik most csatlakoznak. És akkor a fiatalokkal arról beszélgettünk, hogy most a Kárpátalján legnagyobb hiányunk az, hogy kevés a fiatal, és ha van is, akkor nekünk az a jó, hogy minél aktívabbak a közösségeikben. Tehát, hogy a közösségek megmaradása szempontjából nagyon fontos, hogy legyenek aktív, tetrekész fiatalok, és akkor ezt ebbe az irányba is vittük el, hogy úgy keresünk lehetőséget támogatásra, és azt felkínáljuk a támogatóknak, hogy ők azokat a fiatalokat segítség anyagilag, akik aktívak a közösségeikben. És a programnak az egyik fő, vagyis alapja az, hogy egy fiatal minél több olyan közösséget tud felsorolni, és ez ajánlásokkal, meg stb. Tudja igazolni, hogy aktív ezekben a közösségekben, annál inkább ugye majd a bizottság ezt előnyben részesíti. Tehát ez az alap. És örülök, hogy Nikoletta itt van velünk, ő részesés ennek a programnak, hogy akkor ő egy kicsit másik oldal is ezt meg tudja világítani.
3: Hogyha közösség és aktivitását életedben, Nikolett, ez mit jelent?
5: Nagyon sok úgymond ajánlást, meg közösséget tudtam összeszerezni ehhez az ösztöndíjhoz, de viszont több szempontot is figyelembe vett a bizottság, például tanulmányi átlag, mennyire vagyunk az egyházi vagy ifjúsági szervezetekben aktívak, de viszont ami nagyon tetszik nekem ebben az ösztöndíjban, mint ezt mind giszes mondom, mint görögkatolikus ifjúsági szervezet tagja, hogy nem csak giszeseket érintett ez az ösztöndíj, hanem más felekezettől függően más fiatalok is jelentkezhettek erre az ösztöndíjra, és szerintem itt nem is annyira a támogatásnak az összege, ami motiválta a fiatalokat, hanem hogy van egy ilyen program, amivel megmutathatod, hogy mennyire vagy aktív Kárpátalján, és hogy amikor meg észre is vettük szombaton, hogy 29 fiatal jelentkezett az ösztöndíjra, és mind a 29 meg is kapta ezt, hogy azért még mindig maradtunk itthon fiatalok, akik aktívak Kárpátalján, úgyhogy engem inkább ez motivált, nem is annyira az ösztöndíjnak az összege, hanem az, hogy megmutassam azt, hogy még van itthon jövő, és több mindent is lehet egyszerre csinálni, és aktívan lenni Kárpátalján.
3: Számodra mit jelent a közösség, vagy mit jelentenek a közösségek?
5: Inkább egy összetartozást jelent számomra, és azt, hogy kivegyem a részemet mindenhonnan egy kicsit, de hogy több helyen is ott legyek, és mindenhol tudjak aktívan részt venni és segíteni a közösségekben.
3: Hogy tudsz egyensúlyt tartani, hiszen egy eléggé pördős világban élünk, tehát jövünk, megyünk, tanulás, jövőépítés, karrierépítés, hogyan tudod ezt a balanszot megtartani az életedben?
5: Próbálok egy ilyen, a fejembe inkább összeállítani egy olyan rangsort, hogy mi a legfontosabb, de viszont magamból se billene ki, meg a magánéletemből. De az Ortutai Központ, meg ugye a GISZ erős kapcsolatban állnak egymással, így tudunk a közös programainkról, ott egy kicsit könnyebb úgy szervezni a programokat, hogy mind a kettőbe részt tudjak venni, de nyáron ilyenek például megmaradni táborok, és a Szent Margit programnak is a borítékolása, ami ugye a kisebb gyerekeket érinti, ott is nagyon szeretem kivenni a részemet, úgyhogy inkább így összerakom a fejembe, hogy mi az, ahol a legfontosabb akkor, hogy ott legyek, de mindenhol próbálom kicsit kivenni a fejemet.
2: Az bizonyos, hogy sok programon találkozhatunk veled fiatalként. Visszatérve ez a megmaradás és a jövőkép, hogyan látod a 29 fiatalnak a ismeretében, hogyan látod ezt a belső motivációt, amely a kárpátaljai magyar fiataloknak a belső erejét adja jelenben, ebben a korban?
5: Szerintem nem könnyű most itthon maradni, és ezt a mi generációnk tudja a legjobban, ugyanúgy a lányok, de leginkább a fiúk is. De amíg van az egyetem, amíg vannak ilyen ifjúsági szervezetek, vagy például, amit a református egyházak is szerveznek, vagy más szervezetek, amíg szervezik a programokat, és van ki segítsen ebbe, úgy gondolom, hogy még mindig fognak itthon maradni fiatalok, mert ezek motiválni fogják őket, főleg úgy is, hogy az egyetem is bővül szakokkal. Mi is próbálunk olyan programokat szervezni, ami eddig még nem volt, például ez a Szent Margit program plusz is most, hogy második éve indult, meg, ugye tavaly, meg idén, eddig nem volt ilyen, és ezek adják szerintem a fiataloknak még most a motivációt, de úgy érzem, hogy egyre nehezebb itt maradni, de szerintem erről Jenő atya is tudna valamit mondani, hogy ő hogy látja, hogy a mi szemszögünkből.
2: Más generáció mindenki.
5: Igen.
2: De azért fontos.
4: Igen, nekem sokkal egyszerűbb helyzetem van, nem kell gondolkodjak ezen, hogy menjek vagy maradjak. Tehát, hogy külső dolgok is meghatározzák, és ez egy könnyebbség. És sajnálom a fiataloknak, meg kell küzdeni ezzel a gondolattal, hogy hogyan hozzanak jó döntést, mert döntést nem mindig egyszerű hozni. De én akkor sem se kétségben, ezek a fiatalok egy időre akár elhagyják Kárpátalját, de ameddig kötődnek, és ameddig hazavágynak. És nagyon sok olyan ismerősöm van, aki jelenleg nem tartózkodik Kárpátalján, de alig várja a lehetőséget, hogy vissza tudjon jönni. És azért vagyok optimista, hogy nem kell kétségbe esni. Hát ha valaki ma kimegy, aztán ki tudja, két év múlva visszaér. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok pozitív meglepetés ér majd még minket. Úgyhogy értékes fiatalok, akik körbevesznek minket, sok lehetőség van bennük, és biztos vagyok benne, hogy ezt meg is fogják mutatni. Ha nem is ma, meg nem holnap, de 10 év múlva, 20 év múlva biztosan.
3: A Szent Margit Plusz program, ez automatikusan azt is jelenti, hogy van egy plusz támogatói rendszer is? Vagy támogatói kör is? Hogyan áll ez össze, ez a része az ösztöndíj pályázatnak?
4: Igen, ezt a lehetőséget felkínáljuk minden támogatónak, hogy ebben részt vehet, és a támogató egyénileg eldönti, hogy kíván ebben részt venni, vagy sem. Sőt, jelentős része a támogatóknak, akik a Szent Margit Program Pluszban vesznek részt, ők nem vesznek részt a másik programban, úgy döntöttek csak ebben. Tehát ők itt a Kárpátalján élő főiskolán vagy egyetemen tanuló fiatalokat szeretnének támogatni, és ez nekik szívük joga, ez máshogy is működik, de itt mindig kihangsúlyozzuk, hogy az alapvető szempont az, hogy a közösségben, a társadalomban való szerepet erősítsük, és ezt szeretnénk jutalmazni, értékelni, és itt nem, tényleg, ahogy Nikolett is elmondta, hogy nyilván az összegnek is mindig örülünk, mert számolgatjuk, hogy mennyit tudunk adni, hogy tudjuk odaadni, de sokkal többről szól a dolog, hanem hogy kialakuljon egy olyan kötődés, egy olyan tematizálás ezeknek a dolgoknak, amikor a fiatalokkal beszélgettünk, mit jelent az, hogy közösségben vagyok másokkal, felelős vagyok másokért, hogy ezt ők is látják részesei a folyamatnak, hogy Kárpátalján közösségben lenne, ez nem azt jelenti, hogy mindenki teszi magad, csak a saját dolgára figyel, hanem figyelek a környezetemre is. És akár a Szent Margit Program Plusz is úgy van megfogalmazva, hogy Nikoletta kiemelte, hogy nem csak görögkatolikus fiatalok vesznek benne részt, hanem bárki számára nyitott. Tehát ezzel azt is jelezzük, hogy igenis fontos az a tudat kiépüljön bennünk az itt élő Kárpátalján élő fiatalokban, hogy minden itt élő magyar, és nem csak magyar fiatal iránt nekem felé van egyfajta feladatom és kötelezettségem, sőt, szurkolnom kell és segítenem kell az ő boldogulását. Ez nagyon fontos dolog, hogy ezt hogy megértsük, és ezt beépítsük a gondolkodásunkba, a működésünkbe.
3: Görögkatolikus ifjúsági szervezet előtt milyen aktivitások állnak, most lassan a nyárra kanyarodunk ráfele. Mi az, amiben az ifjúságot meg tudjátok szólítani, mi az, amihez akár munkatársakat is vártok?
4: Hát elsősorban a nyári táborok, ahol szükség van segítségre, mert az olyan jellegű programokon, mint a hittanverseny, vagy a sportnapok, amik úgy egynapos, intenzív programok, azokon most itt túl vagyunk, és jönnek a nyári táborok, ahol várjuk azokat a fiatalokat, akik Kárpátalján lesznek, mert azzal is számolni kell. Az utóbbi időben tendencia lett az, hogy a családok hogy együtt legyenek, ezért a gyerekek is mennek a szüleik után, és az édesapa mondjuk külföldön van, akkor utánuk mennek. Tehát ez nyilván benne körülünk, hogy együtt vannak. Tehát nem azon bosszankodunk, hogy nem jönnek el a táborba, hanem annak örülünk, hogy együtt vannak. Tehát, hogy milyen jó, hogy együtt lehetnek, és ott találkozhatnak együtt. De elsősorban ezek a legkomolyabb feladatok, a nyári táborok.
2: Beszélgettünk a Szent Margit programnak a plusz részéről, még mindenképpen említsük meg a Szent Margit program, most már 11 éve működik, 2015-ben hirdették meg. Kik azok, akiket lehet támogatni, és milyen formában van lehetőség segíteni ezt a projektet?
4: Hát a Szent Margit program az általános és középiskolás korú gyermekek számára szól. Bárki, aki beadja a kérelmét, kitölt egy űrlapot, az jelentkezhet erre a programra. Ott kérjük néhány információt, ezeket nagyon bizalmasan kezeljük, tehát ezt nem osztjuk meg a nyilvánossággal. Annyi kérésünk van, hogy a kitöltött kérelem mellé csatoljon egy ajánlást. Lehet ez egy lelkész, pap, hitoktató, bárki, akinek van kapcsolata a gyerekkel, és mondjuk ezzel hitelesíti, hogy ő ajánlja az adott gyereket a Szent Margit programba. És onnantól kezdve, amikor ezeket begyűjtöttük, akkor ez egy teljesen nyílt dolog. Reklámozzuk is, ahol csak tudjuk, és köszönjük szépen a rádiónak is, hogy reklámozza ezt a lehetőséget. Akkor pedig, ahogy begyűjtöttük kérelmeket, keresünk hozzá támogatókat. A támogatók egy jelentős része már ugye évek óta szerepel, vagy részt vesz ebben a programban, úgyhogy köszönjük szépen nekik, hogy ők már nem is olyan nagy teher keresni, mert ők természetes módon folytatják évről évre. Nagyon kevés olyan eset van, amikor valaki azt mondja, hogy nem szeretné folytatni a jövőre nézve. Ez minimális az ilyen eseteknek a száma. Ezt is megértjük, mindenkinek személyes döntése, hogy ezt vállalja vagy nem vállalja. Tehát ha valaki megkeresi a Szent Margit programnak az oldalát, akkor ott minden információt megkap. Mindig egész évben folyamatosan lehet támogatni gyereket. Akár jelentkezni is lehet, ezt nyilván ősszel szorgalmazzuk, mert ugye mondjuk a gyakorlatban nehezen működne, hogy a bármikor a gyerek beadhatná, azt inkább ősszel szoktuk begyűjteni, és később ugye ezekhez keresünk támogatókat.
2: Mostanra már több százan vesznek részt ebben a programban. Mennyi az igény? Mert gondolom az igény mindig nagyobb, mint a meglévő támogatók száma.
4: Hát 300 fölött vagyunk a pozitívan elbírált pályázatokat, hogyha tekintjük, de még mindig van, vagy kb. 100 olyan kérelem, amit nem tudtunk teljesíteni. Tehát, hogy emiatt se keresünk pluszban, mert ugye hát azt se tudtuk teljesíteni, amik beérkeztek. Mindig van egy ilyen feszültség bennünk, hogy többen vannak, több kérelem érkezik be, mint amennyit tudunk teljesíteni. De szerintem ez jó is, tehát hogy van egy ilyen feszültség bennünk, mert arra ösztönöz minket, saját
3: további motiváció. Mondom,
4: igen, hogy keresnünk és dolgoznunk kell, de jó lenne közelíteni, a kettő minél inkább közel kerülne egymáshoz. Tehát körülbelül ez a 300-400 között mozog ez a létszám.
5: Még ami egy nagyon fontos pillanata a Szent Margit programnak, hogy ugye a gyerekek, amikor kétszer van egy évben kiosztás, ugye?
4: Most igen.
5: Kétszer van egy évben kiosztás, és amikor a gyerekek megkapják ugye ezt a támogatást, akkor egy köszönő levelet írnak a támogatóinak, és És ez is egy fontos dolog, mert mondjuk vannak olyan támogatók, aki szinte elvárja, meg szeretne visszajelzést kapni, hogy inkább a gyereknek az állapotáról, vagy a családi állapotáról, hogy érzi magát, vagy mire fogja költeni azt a bizonyos összeget, úgyhogy ez is egy ilyen fontos része a Szent Margit programnak, ami nincs a pluszba, ugye. Mi nem írunk köszönőlevelet a támogatóknak.
3: Egyfajta kapcsolatteremtés is történik?
5: Szerintem igen.
2: Ezek az igazán nagyon fontos részek ezeknek a projekteknek, hogy személyes találkozások, személyes kapcsolatfelvételek, személyes kötődések alakulnak ki. 11 év alatt biztosan vannak ilyen úgynevezett sikertörténetek, ahol egymásra talál a támogatót és a támogató, és ebből akár egy baráti, vagy személyes, vagy családi kapcsolat alakul ki. Vannak ilyenfajta visszajelzések az elmúlt években, ahol tudjuk azt, hogy ilyenfajta személyes dolgok is létrejönnek?
4: Igen, több ilyen is van, és az is egy érdekes tapasztalat, amikor megmarad a Szent Margit programnak, a keretei megmaradnak, de amikor a támogató és a támogatót ezen túllép, és igazából ránk már nem nagyon van szükség. És ez is
3: önjáróvá válik.
4: Igen, tehát hogy, sőt, hát van olyan, aki még a Szent Margit program plusz előtt tovább támogatta a támogatottját, tehát őt nem érdekelte, hogy nagyobb korú lett, hogy most már egyetemen tanul, hanem hát nyilván ez egy személy, tehát ő ezt eldönthet, és el is döntötte, hogy rajtunk kívül fogja támogatni, és támogatja. Tehát ide adja nekünk az összeget, hogy adjuk át, de ilyenkor nem mondjuk azt, hogy nem teheti meg. Ez annyira szép, hogy túllépnek ezeken a kereteken. A keret az csak egy lehetőség, az első lépés. És az összes többi, amiről szó volt az előbb, az meg ugye az a szépségben, hogy ez tovább tud fejlődni. Ez egy kis maga, amit elültettünk, és akkor abból valami gyümölcs is lehet, és amikor kialakul egy ilyen kapcsolat, és nagyon sok ilyen van, akik azóta is tartják egymással a kapcsolatot, meg is látogatják egymást, hogyha például a támogató eljön Kárpátaljára, akkor megkeresi a támogatottját, és akkor kíváncsi a családjára, hogy hol él, mi történt a gyerekkel. Nagyon sok ilyen példa van, és ezek szép, szép történetek.
2: Igazából az is egy komoly nagy magvetés, amit az a diák, az a fiatal átél, hogy fiatal korában van valaki, aki néptelenül jó szándékból, szeretetből támogatja az ő életét. És amikor ő felnől is elkezd dolgozni, és elkezd élni, akkor ő ezt a dolgot már tovább viszi, és ő maga is ebben a millióben teszi majd az életét. Én magam is sok ilyen történetet ismerek személyesen is.
4: Meg az is jó benne, hogy erre rácsatlakozva, hogy van olyan fiatal, aki részese volt a Szent Margit programnak, azóta külföldön dolgozik, és a szomszédját támogatja név nélkül. De hogy ez is van egy ilyen oldala is, hogy nem is akarja felvállalni. Tehát ez nem azért teszi, mert most ezzel ő büszkélkedni akar, vagy bárkinek akarná mutatni, hogy ő erre képes, hanem név nélkül egyszerűen csak azért, mert fontos számára, hogy segítsen valakit, egy hozzá hasonló fiatalt, aki most Kárpátalján abban a helyzetben van, amivel ő 10 éve élt, és ezt nem felejti el. És azért mondom, hogy reménnyel tekinthetünk a jövőbe, tehát hogy sok ilyen fiatalunk van, aki jó szíven néz vissza Kárpátaljára, és nem felejti el, hanem tovább hordoz ezeket a gondolatokat a szívében, a fejében, akkor ez egy abszolút pozitív jövőkép számunkra, és ezért vagyok bizakodó. Tehát nem csak a Szent Margit programot látva, az összes többi dolgot, ami Kárpátalján tapasztalok, ezért tudok nagyon pozitív lenni.
2: Mindenképpen köszönjük szépen a pozitív gondolatokat, és sok erőt és áldást kívánok az életükre, a munkájukra, a szolgálatukra és a tevékenységükre is. És felhívjuk a hallgató figyelmet, hogy nem csak Magyarországon vagy bárhol Európában lehet csatlakozni, hanem itt Kárpátán is lehet csatlakozni, akár vallástól függetlenül a Szent Margit programnak a támogatói oldalához, mert még mindig van 100 fiatal legény leány, akinek szüksége lenne egy kis támogatásra, hogy kicsit könnyebbek legyenek ezek a szürke hétköznapok itthon.
4: Köszönjük szépen.
2: Facebook oldalán, a Plusz Rádió Facebook oldalán is láthattak egy posztot majd. A Szent Margit program elérhető a Szent Margit program Facebook oldalon. Itt minden információ megtalálható a projektről. Sok áldást és kitartást kívánok. Köszönjük a hallgató meghívásunkat.
4: Köszönjük szépen, is rádja mindenki.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lődár Jenővel, a Görög Katolikus Ifjúsági Szervezet elnökeivel és Kovács Nikolettel, az Ortotai Központ munkatársával, a Szent Margit Plusz program ösztöndíjasával beszélgettünk.
2: A háttérben Bagosi énekel, ez pedig Csillag az égen, itt az FM 92.1 műsora szól.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: 11:24 van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Velünk van ez alkalommal Erzsébet. Sziasztok, szép napot és vidám hetet kívánok minden rádió hallgatónak. Velünk van Adrián, és sziasztok, szép napot. Ibolya áldott hetet kíván, Kati is írt áldott békés hetet minden Kárpátalján élőnek, Erika is írt áldott hétfői napot és hétkezdést kívánok mindenkinek, illetve Anett is most csatlakozott hozzá. Ő is köszönti a rádió hallgatókat, livestream nézőket, és megyünk hát egy újabb rovatunkkal.
2: Kitekintő érdekességek a nagyvilágból.
3: Cikánkész úgy jó hosszvító.
1: A magas vérnyomás elleni küzdelmek a napja volt éppen tegnap, így kicsit foglalkozzunk ezzel a témakörrel, mert nagyon izgalmas számokkal számoltunk be, a lakosság 1,2 milliárd főnyi részét legalábbis biztosan érint ez a betegség.
4: Így van, úgy néz ki, hogy az emberiség egy harmada érintett ebben, és talán ami elgondolkodható, hogy ebből a hatalmas mennyiségből mindösszesen 46% van tisztában abban, hogy neki tényleg magasabb a vérnyomása. Tehát gyakorlatilag úgy élnek emberek, hogy azt sem tudják, hogy van. Most, hogy ez lehet-e jó, vagy lehet-e rossz, nagyon sok esetben a magas vérnyomást ilyen szempontból csendes gyilkosnak hívják, mert hogy évente 10 millió embernek a halálát okozza közvetetten, vagy közvetlenül a magas vérnyomásnak a problémája és annak a szövődményei. Szóval, hogy nem érzékelem, de ettől még a problémánk ott lehet. Szóval ez elég komoly dolog. Jobb megelőzni, ha szabad ilyet mondani, ugye minden egyes beteg szempontjából ez lenne a célszerű, hogy miért, és hát azért, mert hogy a kezelt betegek a betegeknek a 42%-a részesül kezelésben, és mindösszesen 20%-uknál mondjuk azt, hogy teljesen hatékony ez a kezelés.

0: Annak is köszönhető, hogy mozgásszegény az életmód, ami megint csak egy kiváltó oka a magas vérnyomásnak.
1: A genetikai hajlam mellett fontos a krónikus stressz, az állandó feszültség és szorongás miatt a szervezetben lévő stresszhormonok gyakorlatilag folyamatosan ezt generálják, hogy felemelik a vérnyomás, és ezt krónikussá tudják tenni. Úgyhogy ne stresszeljünk, vigyázzunk, mozogjunk sokat, együnk keveset és változatosan, és figyeljünk oda, hogyha éppen úgy érezzük, hogy vannak az őseink sorában hasonló problémák küzdenek, akkor nézzük meg mi hamarabb ezeket a tüneteket, mert vegyük ész időben, annál tovább élünk.
0: Időről időre kontrolláljuk saját egészségünket.
1: Megyük is tovább egy újabb témával, egy újabb beszélgető társat várunk a stúdión kerekasztalához, ahogy ígértük, a perceken belül egy újabb iskolának a tanintézmények a működését szeretnénk bemutatni. A Beregszászéz Rényi Ilona Lícium igazgatónél Kampó Ildikó lesz majd vendégünk, terveink szerint a különkedés műsorában. Ákos éneke lesz pedig a felemelt. Tartsatok velünk, jövünk vissza a zene után.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 11 óra 32 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádióhallgatókat és livestream nézőket az FM 92.1-en. A különkedés hétkezdő hétfői adása, és külön köszönjük, ha nem csak hallgatok, hanem írtok is nekünk is, éppen Anett, illetve Rozzára és most csatlakozott a műsor hallgatásához, nézéséhez. 095-709-709-es SMS Viber számunk, ide várunk technikai közérdekű információt, ha rendőr balesettel találkoztak, mindenképpen írjátok meg. Útjavítási munkátok zönök a Bogdán Khmelnicki utcának a vasút utáni szakaszán, az aszfaltot marják fel, ott félpályás lezárással, vezessünk óvatosan, vagyunk türelemben is, figyeljünk oda egymásra. És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Stúdiunk edek asztalának köszöntjük Kampó Ildikót, a Beregszánszi Zrínyi Ilona Liceum megbízott igazgatóját. Сьогодні з нами у студії Ільдіко Кампо, виконуюча обов'язки директора Берегівського ліцею імені Ілона Зріні. Üdvözöljük műsorunkban!
3: Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, Csereszerdás Novitai Pszichtona Szluhai.
1: Nagy múltra tekint vissza az Zrínyi intézmény Beregszászban, egy két nyelvű iskola, amely 1-től 11 osztály mindenképpen várja az érdeklődőket. Mit kell tudni az intézménynek a múltjáról?
3: Tehát 2025. szeptemberétől vagyok az igazgatója, de már közel 13 éve oktatok ebben az iskolában. Mindig is egy, véleményem szerint egy nagyon jó iskola volt. Jelen pillanatban közel 200 diákja van, két tannyelvű iskola, tehát ukrán és magyar nyelvű osztályaink vannak. Én úgy gondolom, az oktatás nálunk magas színvonalon megy, illetve azt is gondolom, mivel nem vagyunk ilyen sokan az iskolába, tehát mindössze 200-an és közel 30 fős pedagógusi gárdával rendelkezünk, mindenképpen egy családias hangulatú iskola, tehát mindenki mindenkit ismer, személy szerint én is minden osztályban minden gyereket, szülőt ismerek, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Fontos azért, mert tudjuk a gyerekeknek a lelki egészségét is támogatni. Én ebben a nehéz helyzetben úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak oktassuk a gyerekeket az iskolában, és a kollégáim is úgy gondolják, hanem minden ügyes, bajos gondjait is meg tudjuk beszélni az iskolába, és ha tudunk segíteni, is tudjunk nekik. Ha problémáik vannak, akár velünk is, akár otthon is, és meg akarják velünk beszélni, akkor mindenképpen fordulhatnák akár személyesen hozzám is, akár a pedagógusokhoz is. Szerintem ez nagyon fontos egy oktatási intézményben. Ezen kívül nem csak a magas színvonalú oktatást próbáljuk biztosítani a gyerekek számára, hanem próbáljuk az ők érdeklődését is támogatni, illetve a tehetségeket, tehát nem csak oktatásban, akik jók tanulásban, hanem különféle más egyéb tehetségeket is próbálunk bennük felfedezni, aki jól tud rajzolni, aki jól tud énekelni, akár ez a kézi munkában is nagyon kiemelkedő, ezt is próbáljuk felfedezni, illetve támogatni abban is, mert nem csak egyetemen fontos, hogy tanuljanak a gyerekek, hanem fontos, hogy kétkezi szakmát is kapjanak, és abban is a megfelelő irányba induljanak el. Szerintem ez is nagyon fontos.
2: Sokáig a Zrínyi iskoláról azt tudtuk, vagy az volt az egyik jellemző, hogy a környező falvakból is 9. osztály után érkeznek oda. Van-e jelenleg erre lehetőség, és van-e például iskolabusszal bejutási lehetőség?
3: Két iskolabuszunk is van, ami közlekedik a város és a környező falvak között. És igen, tehát jellemző az, hogy a környező falvakhoz is, a falvakból is hozzánk jönnek tanulni a diákok, mivel kényelmes, tehát hogy behozzuk őket reggel a falvakból, majdnem ház előtt veszük őket fel, és beszállítjuk az iskolába, illetve ugyanúgy hazafelé is viszi őket, tehát hozzáviszi a gyerekeket. Természetesen ez most is jellemző, hogy járnak be gyerekek iskolabuszon, ráadásul mondom, most két iskolabuszunk is van. Illetve az iskolabuszon van kísérő tanár is, aki odafigyel a gyerekek épségére, úgyhogy is, hogy ott szálljanak le, ahol nekik szükséges, tehát ahonnan behozza őket, ugye viszi őket haza. Igen.
1: Még települések vannak érintve, hol jár az iskolabusz?
3: Az iskolabuszunk jár Csomára, kijár Badalóba, kijár Gecsébe, illetve mivel Macsolán keresztül is jön, ezért oda is kimegy.
2: Nagyon fontos szerepet játszik a diákok egészséges életmódra való nevelésében a sport. Milyen sportolási lehetőségek adottak az iskolájukban?
3: Igazából próbálunk arra odafigyelni, hogy mire van igény. A legnagyobb igény általában a focira van, tehát a fiúk nálunk fociznak télen-nyáron kint a pályán, hatalmas nagy pályával rendelkezünk, illetve a kézilabda, ez is nagyon fontos, ebben is vannak edzések, órákon is ezzel foglalkoznak, illetve mivel hatalmas nagy a területünk, ezért minden tornaórán a futás nagyon szeretik a gyerekek, de mondom, a nincs olyan nap, és a napban nincs olyan óra, hogy a gyerekek ne focizzanak kint a pályán.
1: Fontos kérdés a felszereltség az intézmények esetében. Ma egyre több technikai kihívást ad a pedagógiai módszertanoknak a újulása, változása. Ebben is elég jól áll az intézmény.
3: Ez így van. Az iskolánkban van biológia terem, teljesen jól felszerelt, van matematika terem, ugyanúgy minden eszközzel felszerelt, van földrajz terem. Ez a terem is mindenféle felszereléseket, tehát térképekkel, a legújabb típusú térképekkel, földgömbbel, különféle demonstratív eszközökkel fel vagyunk szerelve. Ezen kívül van polgárvédelmi termünk is, ami jól fel van szerelve, van angol terem is az iskolánkban, illetve ukrán nyelv és irodalom terem is, amiben minden szükséges eszköz megtalálható a sikeres óra megtartásához.
2: Lassan közeledik a tanévnek a vége, hogyan készülnek a leendő végzősök az előttük lévő megpróbáltatásokra?
3: Hát a diákok számára a legfontosabb a keringő, és mivel rendelkezünk egy nagyon szuper szervező pedagógussal, aki már minden nap gyakorolja velük a keringőt, illetve a búcsú versek, a búcsú énekekkel természetesen készülünk, mint egy hagyományos tanévzáróra, illetve egy ilyen ballagásos ünnepségre nagy erőkkel és szerintem magas szakértelemmel készülnek a végzőseink.
1: 2027-ben átalakul az oktatási rendszer, egy újabb szakasz lesz teljesen átreformálva, így aztán a tanintézmény is átkategorizálódik. Mit kell erről tudni?
3: Igen, ezt úgy nevezik transformáció, tehát nem leminősítésről beszélünk, hanem transformációról, ami már Európában egy régi gyakorlat már. Mi is transformálódunk, 1-től 9 osztályos oktatást fogunk biztosítani, ugyanúgy két tannyelvű intézményként, tehát lesznek magyar és ukrán nyelvű osztályunk is. Én szerintem ez a két nyelvűség is eléggé fontos azért, mert például a szünetekben a gyerekek beszélnek egymás között. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív szempont abból, hogy a magyar gyerekek meg tudnak tanulni jól ukránul, nem csak a tanórákon belül, hanem az intézményen belül is.
1: Sok esetben többet is ad egyébként az ilyenlegi kommunikáció
3: a nyelvtanulás
1: szempontjából, mint a kötött tanrendszer. Igen, ez volt a következő kérdés, hogy az államnyelvet hogyan lehet elsajátítani az intézményben, mert talán ez ma a meghatározó feladat a minden intézményben.
3: Igen, tehát rendelkezünk ukrán szakos tanárokkal is, vannak fiatal tanáraink is, de van olyan ukrán tanárunk is, aki már régóta itt dolgozik, és nagy szakmai gyakorlattal is rendelkezik már. Tehát 1-től 11 osztályig biztosítjuk az ukrán nyelv tanulását, illetve az ukrán osztályokban 1-től 11-ig tanulják a magyar nyelvet is, magyar, mint idegen nyelvet is. Tehát az ukrán ukrán osztályokban is fontos szempont az, hogy tanuljanak magyarul. Heti 1-heti 2 órán tanulják a magyar, mint idegen nyelvet. Tehát egészen az első osztálytól kezdve.
2: A szeptembertől induló osztályokba kiknek a jelentkezését várják? A
3: szeptembertől induló osztályban elsősorban az elsősöket várjuk sok szeretettel, illetve a minden meglévő osztályban, ami van az iskolánkban, mindegyikben sok szeretettel várjuk a diákokat. Tehát mindegyikben.
1: Mit kell tenni a szülőnek, aki hallja ezt a beszélgetést, és mondjuk nyitott arra, hogy a tanintézményben a következő tanévben gyermekét ideírassa, milyen feladatai vannak?
3: Tehát ugye be kell jönni a tanintézményünkben, meg kell írni a kérvényt, elsősorban megírni a kérvényt, elhozni a keresztlevelét is a gyereknek, illetve a saját személyigazolványát, kódját, és akkor ettől kezdve ennyi. Tehát mindenképpen be kell, hogy jöjjenek hozzánk az iskolába, megírják a kérvényt, hogy nálunk szeretnék, hogy tanuljon a gyerekük, illetve folytassa a tanulmányait.
2: Mikor, kit és hol kereshetnek?
3: Az adminisztráció minden nap bent van reggel 7-től délután 3-ig. Tehát bármelyik nap, a 7-5 napjában jöhetnek és megírhatják a kérvényüket.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket és beszélgethettünk a témáról. Sok erőt, áldást és rengeteg diákot kívánunk a következő tanévre.
3: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kampó Ildikóval, a Beregszászi Zrínyi Ilona Liceum megbízott igazgatójával beszélgettünk.
1: A háttérben a Force City-nek lesz pedig a Mesélek a bornak, itt a különkedés műsora, szól 11:44.

kérdi, mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kereken 12-re van, hölgyeim és amennyit kell kerekítenünk kell a mai adásunkat. A két órás műsor végéhez érkeztünk, külön köszönjük, hogy velünk tartottatok, és ha minden igaz, akkor holnap is visszatérünk 10 és 12 óra között, még a nap gondolatával búcsúznánk.
1: A nap gondolatát pedig a ma 55 éves Lackfi Jánostól kölcsönözzük, és a következőképpen hangzik. A szeretet nem kiérőszakolni akarja a vonzalmat, hanem befogadni. Nem vár, ha cselekedni kell, és nem menekül kényszer cselekvésbe várakozás helyett.
0: Kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálatnak a telefonszámát olvasom: 095 600 805 vagy 097 600 805. Mindenkinek jó rádiózás, maradjatok az FM 92.1-en velünk a nap 24 órájában. Búcsúzok az alkalommal a szerkesztő Gogola István
1: és Bírta Zoltán.
0: Isten velünk, sziasztok, sziasztok!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 FM.

Vásárosnamény turista szemmel. A Beregsik vidéki tájából hirtelen kiemelkedő, különleges természeti formát mutatunk be mai rovatunkban, a Tarpai Nagyhegy, amely nem csak földtörténeti ritkaság, hanem a környék egyik legszebb kilátópontja is. Ez a vulkanikus eredetű tanúhegy szinte váratlanul emelkedik ki az alföldi síkságból, és már messziről is jól felismerhető jellegzetes alakjáról. A természet erői által formált domborzat ma is különleges látványt nyújt mindazoknak, akik a Beregbe érkeznek. A hegy tetejére felkapaszkodva lenyűgöző panoráma tárul elénk. A környező falvak, a zöldelő mezők és az erdősávok együtt rajzolják ki a táj nyugodt, harmonikus képét. Tiszta időben a messzeség is feltárul, így a kilátás valódi élményt jelent a kirándulók számára. A Tarpai Nagyhegy könnyen megközelíthető, így kiváló célpont lehet egy rövidebb túrához vagy hétvégi kiránduláshoz is. Vásárosnaményból indulva különösen jó választás, hiszen a közeli fekvés miatt gyorsan elérhető, mégis igazi természetközeli élményt kínál. Aki ide ellátogat, nem csak egy szép kilátást kap, hanem egy kis elcsendesedést is a Bereg szívében, ahol a természet és a nyugalom találkozik.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Bűnbánati istentiszteletet közvetítünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Tarackozy Ferenc, vezető lelkipásztor.
1: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Бірта Золтан та Кіш Вікторія. Сьогодні ви почуєте запис богослужіння покаяння з Бергівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Бергівської реформатської церкви Тароцкозий Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, meghajtjuk magunkat előtted, és nem csak az ének szavával, hanem szívünk teljességével jövünk hozzád. Kérünk téged, hogy engedj egészen közel magadhoz. Engedj a te jelenlétedbe, a te szentségedbe, hogy a te jelenlétedben érezzük méltatlanságunkat. Érezzük annak súlyát, hogy mit jelent mindaz, ami naponként rárakódik az életünkre. Amit sokszor már észre sem veszünk, és olyan immunissá válunk mindazzal szemben, ami elszakíthat te tőled. Kérünk téged, hogy lelked által így munkálj, hogy tisztogass bennünket, s tégy készé arra, hogy érezve mindazt, ami elszakíthat tőled, arra nemet tudjunk mondani. Kérünk, jöjj közénk, áldj és szentelj meg minket. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt Ószövetsége szakaszból olvasom, Mózes 4. könyve 14. részéből. Míg a hosszabb ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Felemeli a szavát az egész gyülekezet, és sír a nép azon az éjszakán. Mindnyájan zugolódának Mózes ellen és Áron ellen Izrael fiai, és mondta nekik az egész gyülekezet: vajha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, vajha meghalnánk. Miért is visz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt haljunk el, feleségeink, kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna nekünk visszatérnünk Egyiptomba? Mondának egymásnak: szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba. Akkor arcra leborulának Mózes és Áron Izrael fiai gyülekezetének egész közössége előtt. Józsué pedig Nun fia, Káleb, Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül valók voltak, meghasogaták ruháikat, és szóltak Izrael fiai egész gyülekezetének mondván: a föld, amelyen által mentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, nekünk adja azt, amelyet tejjel, mézzel folyó föld. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmok, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodék, hogy megkövezzék őket, megjelenik az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izrael minden fiának. Mondta az Úr Mózesnek: meddig gyaláz engem ez a nép? Meddig nem hisznek nekem, mind a ma csuda tételeim mellett sem, amelyeket cselekedtem közöttük? Megverem őket dökhalállal, elvesztem őket, téged pedig nagy néppé teszlek, és ő nálánál erősebbé. Mondta Mózes az Úrnak: ha meghallják az Egyiptom beliek, mert közülök hoztad fel a népet a te hatalmad által, elmondják majd, hogy e föld lakosainak, akik hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy szemtől szembe megjelentetted magadat, te, Uram, hogy a te felhőd megállott ő rajtok, és felhő oszlopban jársz előttök nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Hogyha mindegyik elveszted a népet, így szólnak majd a népek, amelyek hallották a te híredet, mivel hogy nem vihette be az Úr a népet a földre, amely felől megesküdött, azért öldöste le őket a pusztában. Most azért hadd magasztaltassék fel az Úrnak ereje, amiképpen szólottál. Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot, vétket, de a bűnös nem hagyja büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságait a fiakban, harmad és negyediziglen. Kérlek, kegyelmezd meg a nép hamisságának, a te irgalmasságod nagy volt a szerint, amiképpen megbocsátottál a népnek Egyiptomból fogva mindez ideig. És S mondta az Úr, megkegyelmeztem a te beszéded szerint, de bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsőség az egész földet. Hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet, csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, megkísértettek engem immár tízszer, nem engedtek az én szomnak, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az jó atyáiknak. Senki nem látja azt közülök, akik gyalázták nevemet. De az én szolgámat Kálebet, mivel hogy más lélek volt vele, tökéletességgel követett engem, beviszem őt a földre, amelyre bement, örökségül bírja, és az ő magva. De Amálek és Kananeus lakik a völgyben, holnap forduljatok meg, induljatok a pusztába, a veres tenger útján. Szól annak felette az Úr Mózesnek, Áronnak mondván, meddig tűrjek-e gonosz gyülekezetnek, amely zugolódik ellenem? Hallottam Izrael fiainak zugolódását, akik zugolódnak ellenem. Mondd meg nekik, élek én, azt mondja az Úr, hogy éppen úgy cselekszem veletek, amiképpen szóltatok az én füleim hallására. E pusztában hullanak el a ti holtesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint, 20 esztendőstől fogva azon felül, akik zugolódtak. Nem mentek be arra a földre, amelyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket, Kálebet és Jozsuét kivéve. De kicsinyeiteket, akik felül azt mondtátok, hogy prédára lesznek, őket beviszem. Megismerik azt a földet, amelyet megutáltatok. A ti holtesteitek azért a pusztában hullnak el. A ti fiaitok pedig, mint a pásztorok, bujdosnak a pusztában 40 esztendeig. Viselik a ti paráználkodásaitoknak büntetését, míglen megemésztetnek a ti holtesteiteke pusztában. A napok száma szerint, amelyeken megkémleltétek a földet, tudniillik, 40 napon. Egy-egy napért egy-egy esztendő. 40 esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! A történet bizonyára mindannyiunknak jól ismerős. Egy nagy kezdet, egy csodálatos kezdet, azt lehet mondani, mert az, hogy Egyiptomból kijön ez a nép, amilyen csodával kijön, amilyen csodákat élnek át, hogy válik ketté a tenger, és hogy van ott a szemük előtt annak a bizonysága, hogy a hatalmas fáraó a szekereivel hogy vész oda, úgy, hogy előtte még hatalmas félelemmel előttük a tenger, mögöttük a fáraó, mindezt megtapasztalva. Eljön ez a nagy pillanat, amikor úgymond az örökségüket megkaphatnák. És az a 12 ember, aki minden törzsnek megfelelően egy ember bemegy a Kánaán földjére, és jönnek a hírrel, milyen megdöbbentő, hogy mindössze csak ketten vannak azok, akik azt mondják, hogy csodálatos a föld, az Isten nekünk ígérte, és a miénk lesz. A 10 ezzel szemben csodálatos a föld, de lehetetlen elfoglalni. És itt rögtön meg is állhatunk, egy nagyon fontos üzenete van itt Isten igéjének. Először is az, kedves testvérek, hogy milyen következménye, milyen súlya van nagyon sokszor annak, hogyha mások előtt rossz hírrel vagyunk. Azzal kezdődik a mai napig a szakasz, hogy felemeli a szavát az egész gyülekezet, és sír azon az éjszakán. Jönnek a beszámolók, hallják, hogy milyen hatalmas népek. Azt is hallották, hogy milyen csodálatos föld, de hallották azokat a kétségeket, azt a rossz hírt, hogy milyen hatalmas emberek vannak ott, hogy milyen kicsik vagyunk hozzájuk. És milyen megdöbbentő, hogy a rossz hír milyen könnyen tud terjedni, és rá tud telepedni az emberre. Bele se gondolunk ebbe nagyon sokszor, amikor mi is beleállunk ebbe, hogy mindenféle rossz hír, ami jön, azt úgy, nem tudom miért, adjuk tovább. Bele se gondolunk abba, hogy tudjuk ezzel egymást terhelni. Hogy tudjuk a másikat elkeseríteni, és még abban a kevés reménységében is nem segíteni, hanem még egyet nyomni rajta. Ezzel szemben itt van ez a két ember, ez a két küldött, Káleb és Jozsué. Ők másat láttak. Ők másat tapasztaltak. Ők nem látták az anákokat. Nem látták a bevehetetlen várakat, hatalmas várfalakat. Nem látták ezeket a magas, hatalmas embereket. Látták. Ugyanúgy, ahogy a többi kém is. Mégis ennek ellenére ők jó hírt hoznak. Annak ellenére, hogy ugyanaz a tapasztalat, megtapasztalás, ugyanez veszi őket körül, mégis ők jó hírrel jönnek, és jó hírt adják tovább. Mi ez a jó hír? Isten megígérte nekünk. Nem az számít, ami a szemünk előtt van. Nem az számít, hogy emberi logika szerint mi következik, hanem Isten megígérte nekünk. Szó szerint ugye így olvassuk, ha az Úr kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Hangsúlyozom, ugyanazt látta, mint a már többi 10 ember. És mégis ők bele tudtak kapaszkodni az Istenbe. És talán mai este ebbe szólít meg bennünket, hogy gyülekezethez tartozunk, közösséghez tartozunk, Isten népéhez tartozunk. Kétféle út van naponként előttünk. Rossz hírt viszünk egymásnak, még jobban nyomjuk le egymást, vagy pedig a jó hírt mondjuk, és ott van az életünk bizonyságképpen, hogy igen, ez van, de él az Úr, de hatalmas az Isten, de nála nincs lehetetlen. És ezzel lehet a másikat felemelni, bátorítani, biztosítani. És bár rászakad erre a népre, olvasunk a Szentírásba ilyet, amikor az egész nép sír. És sok esetben azt látjuk, hogy mindig jó a vége. Mert a sírásból odafordulás, bűnbánat jön. De itt nem. Itt nem bűnbánat jön. Hanem a sírásban egymást gerjesztve eljutnak odáig, hogy kövezzük meg, válasszunk új vezetőt, vigyen minket vissza Egyiptomba. És ennek következménye az, hogy már-már megkövezik Mózest, Áront, Józsuét, Kálebet. És itt is megállok, jó ezen elgondolkodni, hogy ez a néhány ember, aki ragaszkodott az Istenéhez, akinek volt más látásuk, akik belekapaszkodtak az Istenbe. Életveszélybe voltak. Ez az ő próbájuk is. Bizonyára nem volt könnyű Mózesnek, ahogy látjuk, ahogy itt elmondja a leírás, amikor megfogalmazódik, hogy válasszunk új vezetőt, vigyenek vissza Egyiptomba, akkor azt olvassuk Mózesről és Áronról, hogy térdre rogynak. Mit jelent ez? Nem kezdenek el vitatkozni, nem kezdenek el háborogni, legrosszabb esetben szitkolózni, hanem ez a kifejezés, hogy térdre rogynak, ez azt jelenti, hogy Isten elé borulnak. És ez az, ami igazán meghatározó. Mert azzal, hogy ők leborulnak, és már-már elmérgesedik a helyzet, és már-már emelkednek a kezekben a kövek, akkor az Isten közbe szól. És ezt is hadd húzzam alá mai este, különösképpen mindannyiunk életére, hogy van okunk ragaszkodni az Istenhez. Van okunk még akkor is, hogyha sokszor úgy tűnik, hogy már emelkednek azok a kövek. Van okunk ragaszkodni Istenhez. Mert ha kedves előtte, akkor ezt a hatalmas tömeget is le tudja állítani. Azért, hogy érezzük ennek a súlyát, gondoljunk bele, hogy itt milyen kép is van előttünk. Korábban olvassuk azt, hogy 600 000 férfi plusz feleségek, gyerekek. Millió feletti tömeg, akikkel szemben áll Mózes, Áron, Jozsué, Káleb. Azt lehetne mondani, hogy ez a négy ember családjával maximum, hát összehasonlítva a hatalmas tömeggel, hát igazából ez egy logikátlan, értelmetlen dolog. Inkább hagynék én az egészet. Csak hogy nem ez történik. És ebben is van egy aláhúzandó üzenete Isten igéjének. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy nagyon sokszor csak egymagad vagy, egyedül vagy, vagy nagyon kevesen vagytok. De ragaszkodj az Istenhez, és legyen ott a szívedben az, hogy többen vagyunk mi. Emlékezzünk a prófétára, aki megvallja azt, hogy ha megnyitja az Úr a szemedet, akkor fogod látni, hogy mennyien vannak mögöttünk. Nem az a tömeg, nem az a sátáni sötétség, ami bennünket körülvesz, nem az az igazi hatalom, hanem az az élő Isten, akinél minden hatalom van. Na ő, az ő hozzátartozás. És akkor itt, következő pillanatban, amikor az Isten közbelép, megállt parancsol, újra kiderül az tulajdonképpen, hogy mi is van Mózes szívében. És talán pont ez az, ami az Istennek nagyon tetszett. Ezért formálta ilyen sokáig ezt az embert. Mert amikor itt lenne a lehetősége Mózesnek, hogy na akkor helyére kerüljenek a dolgok, akik már köveket emeltetek, na akkor majd most az Isten azt mondta, hogy mindenkit elpusztít, és az én nép, az én családomat, minket majd megerősít, felemel. Mi fogalmazódik meg Mózesnél? Azt mondja Mózes, hogy Uram, ezek a népek, akik itt vannak előttünk, ezek tudják, hogy a te csodáid, a te jelenléted, az volt igazán nagy dolog a mi életünkben mindez idáig. Ha most elpusztítod ezt a népet, akkor a te neved, akkor azt fogják mondani, hogy nem voltál képes. A te neved káromoltatik. És mennyire van ott ez a mi szívünkben az Isten dicsőségének a féltése? Az Isten nevének a féltése? Mennyire gondolunk nagyon sokszor abba bele, hogy netán mi miattunk gyalázzák az Isten nevét? Akár csak hallgatásunk miatt, mert csendben maradtunk. Akár a vak túlbuzgóság miatt. És még olyan sokféle oka lehet, amikor a mi miattunk gyaláztatik az ő neve. Hát hadd szólítson meg ebben is Isten igéje, hogy hozzátartozni azt is jelenti, hogy mások kell lássák rajtunk. Tegnap konfirmandusoknak volt ugye az ünnepsége, és az idő nagyon szorított, és nagyon fontos gondolatok maradtak ki. Nagyon fontos kérdés volt konfirmandusaink számára is, de mindannyiunk számára, hogy amikor az Isten parancsba adja, hogy hogyan helyezkedjenek el a sátor körül a különböző törzsek, és az elhelyezkedésük által egy keresztet mutatnak be, tudtokon kívül, akkor ott van benne a kérdés felénk, hogy látható-e az életünk felett a Jézus Krisztus keresztje, a megváltás, az Isten műve. Az övéin, akin az ő védelme van, ahogy szó volt róla, azon látszik. És ezt is elmondtam már, hogy a tábori püspök, nagyon jó barátom, ő mesélte, hogy feltűnt a különböző csapatoknak, hogy ahol ő van, ott valahogy akkor nem támadják azt a csapatot. És úgy azt mondja, szinte beleremegve mesélte, azt mondja, nekem fel se tűnt, én automatikusan végeztem a dolgomat, amikor az ezredes azt mondta, hogy nem mehetsz tovább, itt kell maradj, akkor döbbentem rá, és azt mondja, akkor úgy éreztem az Isten jelenlétét, hogy Uram, olyan gyenge vagyok én, és mégis milyen nagy dolgokat tudsz véghez vinni. Mert látszik rajta a te jelenléted, a mi jelenlétünk, Józsué, Káleb, Mózes, Áron, az ő jelenlétük másat képvisel, másat hirdet. A nagy tömeggel szembe, a millió feletti emberrel szemben ez a néhány ember másat képvisel. És mégis, bármilyen kevesen vannak, az Isten igazol, csodálatosan cselekszik. Erre hív bennünket a mai este különösképpen, és olyan megdöbbentő az is, én olyan sokszor fedeztem már fel az életemben az Isten iróniáját, humorát, ahogy itt az Isten népe attól fél, hogy a gyerekeik, az asszonyaik vesznek oda, az Isten azt mondja, hogy megmutatom, hogy ők maradnak, ti pedig oda vesznek. 40 napig volt lehetőségetek látni azt, hogy milyen a Kánaán földje, 40 évig fogtok vándorolni. És ami még ennél is számomra egy csodálatosabb dolog, tulajdonképpen ez a 40 év, ez egy ítélet. Ugye? Már most, ha ítélet, akkor gondoljunk bele ebbe a 40 évbe, hogy még ebben az ítéletben se voltak magukra hagyva. Mennyi csodát éltek még át ez alatt a 40 év alatt? Pedig, hangsúlyozom, ítélet, súly, teher, szorítás, nehéz hétköznapok, nehéz vándorlás, de itt sem voltak egyedül. Van, amikor Mózesnek, Áronnak, Józsuénak, Kálebnek ezeket a nehéz utakat kell megjárni a többiekért. De járják. És az Isten igazolja folyamatosan őket. Hát erre hív bennünket a mai este különösképpen, kedves testvérek, merjünk másképpen tekinteni arra, ami körülvesz bennünket. Hordozunk jó hírt. Legyen bizonyság az életünk. Látszódjék a kereszt az életünkön. És sokak számára ez bátorítás, felemelés, Krisztushoz vezetés lesz. Kívánom, hogy így legyen. Drága Urunk, hála szívvel köszönjük te néked, hogy rád tekinthetünk, és rád tekintve letehetjük mindazokat a terheket, nyomorúságokat, amelyek naponként keserítenek. Hála szívvel köszönjük, hogy benned valóban meg tud erősödni a szív, benned valóban megerősödve hordozhatunk olyan bizonyságot és olyan jó hírt, amely mások számára is bátorítás, felemelés. Tudjuk, hogy ez csak te nálad van, és egyedül a te jelenlétedben történhet meg. És tudjuk, hogy a jelenlétedben mindaz, ami a szemünk előtt van, az veszti a súlyát, élét, mert megérthetjük, hogy te sokkal hatalmasabb vagy a legnagyobb szorításnál is. Hálás szívvel köszönjük, hogy így tehetjük le azokat a kétségeket, aggodalmakat, félelmeket, amelyek időközönként úgy ránk telepednek. Így tesszük le mindazokat, akik számunkra fontosak, akikért ott állunk naponként te előtted. Így könyörgünk azokért, akik oly terheket hordoznak, hogy nem látnak már ki, és nem látnak reménységet, könyörülj rajtuk. Így könyörgünk ezért a mai estéért is, annak különböző kihívásaiért. Légy az oltalom, Urunk, kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
0: Tisztelt hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal bűnbánat Isten tiszteletet közvetítettünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, vezető lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі була передача «Звістка». Ви почули трансляцію богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тороцкозі Ференц. Дякуємо за увагу!

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Piroska és a farkas. Volt egyszer egy kis leányka. Egy nagyon kedves kis leányka, akit mindenki szeretett. Különösen a nagyanyja szerette. Ha lehetett volna, minden szépet reárak, annyira szerette, becézte. Egyszer egy piros bársony sapkácskát ajándékozott neki, s mert ez nagyon jól állott a kis leánykának, s egyebet nem is akart viselni, elnevezték Piroskának. Mondja egyszer az édesanyja a kis leánynak. Hallod-e, Piroska, a nagyanyád beteg. Vidd el neki ezt a kalácsot, meg ezt az üvegbort. Ha megeszi a kalácsot, és megissza a bort, biztosan jobban lesz a nagyanyácska is. De jól vigyázz, sehol ne térj le az útról, és útközben ne állj szóba senkivel. Ne féljen, édesanyám, mondta Piroska. Nem térek le az útról, és addig meg sem állok, míg a nagymamácska házához el nem találok. A nagymama kint az erdőben lakott a falutól egy fél órányira, így Piroska nagy jókedvel elindult az erdő felé. Ment, mendegélt, csak hamar beért az erdőbe, s egyszerre csak találkozott egy farkassal. Piroska nem tudta, milyen gonosz állat a farkas, nem félt tőle, hanem ment vele szemben nagy bátran.
4: Jó napot, Piroska! Köszönt neki a farkas.
3: Adjon Isten, farkaskoma! Fogadta Piroska a köszöntést.
4: Hová ilyen korán, Piroska?
3: Megyek a nagyanyácskámhoz, farkaskoma.
4: Mi van a kötényed alatt, Piroska?
3: Kalács meg bor, farkaskoma. Viszem a nagyanyácskámnak, hogy a kalácsot megegye, a bort megigya, s meggyógyuljon.
4: Hol lakik a te nagyanyácskád, Piroska?
3: Bent az erdőben, farkaskoma. Innét még egy fél órányira, három öreg tölgyfa alatt van a háza.
4: Gondolta magában a farkaskoma. Ezt a kis leánykát jó volna megenni, de még a nagyanyját is. Csak ügyesen, koma, hogy mind a kettőt kaparincsd meg.
3: Közel húzódott a kis leánykához, ballagott mellette, aztán egyszerre csak megszólalt ártatlan pofával.
4: Hallod-e, Piroska? Hát te meg sem nézed a virágokat. Nézd csak, mi tengervirág van itt, szebbnél szebbek. Hát a madarak énekében sem gyönyörködsz. Úgy mégy éppen, mintha iskolába mennél. Ahelyett, hogy ugrálnál, táncolnál, virágot szednél, s a madarakkal versenyt énekelnél.
3: Igaza van a farkas komának, gondolta magában Piroska. Bizonyosan örülne nagyanyácskám, ha virágot is vinnék neki. Nem sokáig gondolkozott, letette a kosarat, leszaladt az útról be a virágos erdőbe. Virágról virágra szökkent, mind beljebb-beljebb. A farkaskoma pedig ez alatt sietett egyenesen a nagymama házához, és bekopogtatott az ajtón.
4: Ki az?
3: Kérdezte a nagymama.
4: Én vagyok az, Piroska, felelte a farkas. Nyissa ki az ajtót, édes nagyanyácskám! Kalácsot és bort hoztam magának.
3: Nyomd meg a kilincset, szólt ki a nagymama. Gyönge vagyok, nem tudok felkelni. Farkaskoma megnyomta a kilincset, belépett a házba, aztán se szó, se beszéd ment egyenesen az ágyhoz, s ham, bekapta a nagymamát. Aztán magára vette a nagyanyácska ruháját, felöltötte a fejkötőjét, belefeküdt az ágyba, s maga elé húzta az ágyfüggönyt is. Eközben Piroska annyi virágot szedett, hogy már alig bírta. Visszament hát az útra, és sietett a nagyanyácska házához. Na meg is érkezett hamar. De Besszeg elcsodálkozott erősen, mikor látta, hogy nyitva van az ajtó. Belépett a szobába, köszönt, mint máskor, hogy jó reggelt, nagyanyácskám, de senki sem fogadta. Aztán ment az ágyhoz, félrehúzta a függönyt, de most csodálkozott még igazán. A nagymama mélyen a szemébe húzta a fejkötőjét, de olyan nagy füle volt, hogy kilógott a főkötő alól.
5: Jaj, édes nagyanyácskám, de nagy füled van,
3: csapta össze kezét Piroska.
4: Azért van az édes leányom, hogy jobban halljalak, mondott a farkaskoma.
5: Hát a szemed, az is mekkora?
4: Azért, hogy jobban lássalak.
5: De a kezed is mekkora, édes nagyanyácskám?
4: hogy jobban megölelhesselek, édes kisleányom.
5: Ja, Istenem, hát a szájad, milyen szörnyű nagy az!
4: Azért, hogy könnyebben bekaphassalak,
3: mondott a farkaskoma, s abban a pillanatban kiszökött az ágyból, s ham, bekapta Piroskát. Azzal visszafeküdt az ágyba, elaludt, s úgy elkezdett horkolni, hogy kihallatszott az útra a horkolása. Éppen arra járt a vadász.
4: Hallja a szörnyű horkolást, megáll, fejét csóválja, hümmög. No, még ilyen horkolást sem hallottam világ életemben. Valami nagy baja lehet az öreg asszonynak.
3: Bemegy a házba, s ahogy közeledik az ágyhoz, mindjárt meglátta a farkaskomát.
4: Aha, hát te vagy az, komám. No, várj csak, most ellátom a bajodat.
3: Azzal fogta a puskáját, hogy agyon durrantsa. De hirtelen eszébe jutott, hát ha egyben nyelte le az öreg asszonyt a farkaskoma, s talán még kiveheti belőle. Nosza ollót keresett, azzal egyet nyisszentett a farkaskoma hasán, s ím a nyíláson kukk, kikukkantott Piroska, utána meg a nagymama.
5: Jaj, de megijedtem, mondta Piroska, olyan sötét van a farkas gyomrában.
3: Nagy üggyel bajjal előmászott a nagymama is. Aztán a vadásznak eszébe jutott valami, s szólt Piroskának. Az nagy hirtelen elszaladt a patakra, s a kötényét telerakta kővel. A követ aztán belerakták a farkaskoma hasába, és bevarták jó erősen. Aztán várták, hogy felébredjen. Mikor felébredt, csak lehuppant az ágyról, egy nagyot nyekkent, s vége volt, új megholt.
5: Haj, Istenem, lettöröm a háznál! A kalácsot megették, a bort megitták, farkaskoma bőrét a vadásznak adták, nagyanyácska meggyógyult.
3: Piroska pedig megfogadta, hogy soha többé nem tér le az útról, és nem áll szóba senkivel, ha egyszer az édesanyja megtiltja azt.
4: Holnap a kis Piroska legyen a ti vendégetek!
2: Volt egyszer egy mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostrova, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я на 102. Я один FM.
2: Классное радио.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a fa. Jodin FM.
1: Klaszne radio. Vdorohu.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom, pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.